0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket, itt a szüvet.

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jó megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjet már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: 80-as évektől

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Régi Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: Spring rustling in the trees. Fill my heart with delight. Rebirth of all kind. Sceneries which fulfill my soul.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban. Oh yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Élben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jó megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: You're listening to Super DJ Radio.

és a weblapon, hogy értesüljetek a műsoridőpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangortól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: The station with the
2: best music.
1: Best music.
2: I love the music.
1: Super DJ Radio. Kattanj ránk.
3: Check it out.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod. És ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: Ez

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangortól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
0: a Super DJ Rádió.
3: Csak neked zenélünk.

0: Pontosan 14 óra van.
1: Yo. Turn your radios up. 80-as évek tűnapjaiki. Super DJ Rádió.hu.

Sziasztok mindenkinek, kellemetesen jó délután kívánok, Boriszkát halljátok élőben, egyenesben és nem gülünnen Tatabány áron, ugye Garden City közepéről a verőfényes csütörtök helyett pénteki napon. 14 óra kezdett és persze itt a bankanézt, hozz meg egy kellemes zenét, persze hasznos és vagy érdekes információk, mert keltem a zavart. Tartsatok ma is velem, jó szórakozást, titoképpen Moving to the Sun-mal, jó szórakozást mindannyiatoknak.

ilyenkor is valaki, aki dolgozik ilyen melegben. Én igen, Norbert úrnak is kitartást kívánok, így, hogy még azért egy picikét dolgozni kell, aztán go home. Hát tessék, sok a bőrdek a téli. Szia mesterben, igen, hiányoltunk a végre, hiszen az úrzod neki, és hekhalma továbbra is jelen van. Hát igen, azért nekem is nagyon sokszor most 4 órai, meg 3-5-es kelések voltak, muszáj volt pihennem, de ma már nem dolgoztam, úgyhogy itt vagyok veletek. És Szarvastól is üdvözlet mindenkinek, Zsolti Druszának is írja, hogy is minden nap is a kedvenc zeném, amúgy üdvözlöm a rumi páros Szarvason, szegények a tetőn vannak, a tetőn dolgozóak, figyelem, óvatosan, kenjétek magatokat, le ne esetek, és persze, igyatok védő italt is, és Sörgős Zsolcónak is szétabot kívánok, tehát tényleg óvatosan, nagyon-nagyon meleg van, rekordmelegek zöldnek, ezt mindannyian látjátok, tudjátok. De csak erről beszéljünk. Különösen van egy olyan hír, amit mindenféleképpen itt a műsor elején szerettem volna veletek megosztani, mert hát eltátottam a számot. De még előtte egy köszöngetünk egy picikét. Üdvözlet Súrci úrnak is nagy integetéssel, és Bődi Szabi barátomnak is, aki látom azért, ő nagyon-nagyon bír, de ticsak csak zenéljen, azt mondja, addig én fürdőskézek, tehát Szabi úr nagyon-nagyon finom bort kortyolgatokat a jó voltadból, egyébként a Riesling félét, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, pont most bontottam meg, ennyit mondom, most már megállok, úgyhogy ő pedig főzi télire nagyon finomságokat, nagyon melegbe, és látom azért van segítség is, kedves Szabi úr, úgyhogy csak kitartást kívánok, illetve itt van velünk Szenes Tomi úr, és szép a szemed, jól áll benne a kötöttük, köszönöm, ez nagyon szép kis mém, és írja, hogy hát azért ott is 30 fok van Svédországban, hát ilyen meleg van, a nyár ontja, amit kell, de addig-addig dumáltunk, amíg csak elfelejtettem, hogy honnan is hívom elő azt a hírt nektek, mert elmentettem.

egész a rádió szakmának, meg a muzsikus szakmának az az egyik lényeges elem, hogy rengeteg mindennel találkozol, de azért minket is mindig meg lehet lepni. Hát kérem, ezt a hírt én ezt előre vettem, mert azt mondtam, hogy tessék, itt a hülye. És nem is gondolsz bele egyébként, hogy a hülyék milyen találékonyak. Telex hoztál a hírt, pénzbüntetéssel megúszta, megvan eddig? Figyeltek mindannyian, lejelveszem a zenét, hogy mindenki hallja, tetőn dolgozó is. Pénzbüntetéssel megúszta a szívó szálat nyalogató fiatal Szingapurban.

telefon az csörök, pénz áll a házadon, jó dolog, meg étel áll a házad, meg ilyenek, szóval sajnos nekem ilyenkor ezt meg kell vennem. Na, ott tartottunk, hogy pénzbüntetéssel megúszta a szívószálas nyalogató fiatal Szingapurban. Ez a hír felütése, úgymond. Na nézzük, hogy mi van hozzá kötve. Dider Gaspard Owen Maximilian, egy francia diák olyat tett Szingapurba, ami után kénytelen volt őszinte megbánást ezt tanúsítani. Megnyalt egy pár szívószálat. Maximilian egy olyan kiadott szívószálat megnyalgatta, majd visszatett az adagolóba, mint ez videóra véve. Egy automatában levő üdítő, amihez járt szívószál, azt megnyalogatta és visszarakta az adagolóba. Na most a bűncselekményért 147 ezer forintra büntette őt az illetékes bíróság a BBC szerint. Ugye ezt a cikket vett át a Telex. A közlen zavarásért elítélt 19 éves fiatal Szingapurba tanult, a videójával pedig hírnévre akar szert tenni. A videó alá annyit írt, a város nem biztonságos. Az Instagramra feltöltött videóban sokan undorodva reagáltak ezt csodákszól, úgyhogy a helyi újságok fölkapták a felvételt, ebből lett a rendőrségi ügy, és Szingapurban népszerű, sok helyen előforduló automatákat üzemeltető E-Juice közölte, Maximilian tette után lecserélte mindez 500 szívószálat az ominózus masinában. Egyébként csak, hogy mondanám, hogy Szingapurban nagyon szigorúan veszik a rendszabályokat, Maximilian egyébként kaphatott volna 3 hónap börtönt is, az ügyészség is csak pénzbüntetést kért rá. Ügyvédje Straight Times-nak azt mondta, fiatal őszintén sajnál ennyi bajt okozott, és rá fog jönni, hogy ami játékonnak tűnt, annak van következménye. Na most ugye eddig a hír, hogy mindenki kicsikét gondolkodjon el, hogy ez normális, tehát hogy az, hogy megnyalogatja más ember szívószálat. Őszintén, nálunk ugye nem is nagyon lehet szívószálat kapni, mert ugye megöljük vele a bolygót, azt mondják, mindegy, a Szingapurban lett. Egy a lényeg, hogy neked eszedbe jutott volna, hogy ilyen baromságot csináljál. És Szingapurban, ami tényleg nagyon-nagyon, ott eldobsz egy csikket, ott nagyon-nagyon megbüntettek már, ahol ledohányozni, és ilyen idióta, úgyhogy eljárt fölötte, vasököllel lefújtott az ügyészség. Hát azt kívánom Szingapurnak is, hogy azért ennél nagyobb baj sose legyen. De mindenkinek mondanom, gyerekek, ne nyalogassatok más szívószálát. Legalábbis ne előttem. Flicked out!

Akkor délutáni humorpetárdák és mosolypakasztások, vigyorik, vigyorekszek. Egy háros pár szafarin vesz részt, csak az azt mondja, egy óriási hím gorilla kezdi hát úgymond kerülgetni, ugye egyértelmű szándékkal, látszik rajta, hogy rájött a párdási kedve. Az azt, hogy felmenekül előre egy fára, a gorilla meg megy utána, azt, hogy kétségbe esetten sikoltozni kezd a férjének. Béla, csinálj már valamit, az a gorilla meg akar erőszakolni, én meg mondja neki, ennek próbáld elmagyarázni, hogy fáj a fejed. Palika, mit van, ha az egyik tenyeredben három alma és négy körte, a másik pedig három körte és két alma? Hát mi lenne, hogy lohadt nagy kezed? Kismama, lehet gyerekem 35 után is? Nem, 30 a gyerek már bőven elegendő. Honnan tudom a legmegbízhatóbban megállapítani a születendő gyerek nemét? Hát, ha megszüli. Amióta terhes vagyok, egyetemben mosolyognak rám. Miért? Azért, mert kövéremnek tűnnek, mint ők. Átlagosan mennyi ideig vajudnak a nők? Fel annyi ideig, mint amennyit mesélnek ugye utólag. Az orvosom azt mondta, hogy a szülés után nem fájdalmat, hanem csak nyomást érzek, igaz ez? Hát igaz, amennyiben a tornádó tenyesz eldőnek, ugye nevezzük, hát bizony. Mikor tanácsos érzéstelenítést kérni? Hát közvetlenül azután, hogy teherbe esett. Júj! Tudod, bocsánat, tud mondani valami indokot, hogy miért kellene jelen lennem a szülőszobában, amikor a feleségem szül? Persze, ad a szó, hogy tartásdíj, mond önnek valamit. Mit jelent az, ha a gyerek fogakkal születik? Hát az anyának újra kell gondolni a szoptatásra vonatkozó terveit, na az biztos. Múlt héten született a gyerekünk, a feleségem mikor fogja újra normálisan érezni magát, ha a gyerek befejezi a főiskolát? Hát igen, ő életfogytig tartó küzdködés is tud lenni, de persze sok-sok örömmel, hogyne már. Na, bye, veszem mag 0-70-45-95-995-es, és persze van egy mobiltelefonszám 0-32-19-1-0-0.

És persze ma is lesz a morgás, egy picit ugye említettem ezeket az érdekes jogszabályokat. Szingapurban azért mennyire komolyan veszik ezeket a dolgokat, és úgy néz ki, hogy nálunk is most már alakulni fog valamiféle jogszabályosság a rollerekkel kapcsolatban, illetve hát a különböző szabálysértéseket is kidolgozták. Én azt nem tudom, hogy először miért nem úgy történik el, és ez a morgásnak a lényege, hogy először ajánlásokat teszünk, és utána büntetünk, hogy miért mindig a lónak a túlsó oldala van, hogy itt most el azonnal nagy szigorú pénzmegrovások, meg pénzbüntetések, meg ilyenek. Tehát amikor ezek az emberek megvették a rollereket, akkor ezek a jogszabályok nem léteztek. Most utólagosan beleerőszakolják őket egy úgynevezett környezetbe, illetve kitalálnak nekik egy olyan mikrokozmoszos törvényet, törvénycsoportosítást, ennek általában az a vége, hogy egyrészt a nem tudásból lesznek a balesetek, a másik pedig az, hogy mindenki ott vagy kijátszani, ahol azt lehet, hogy a jó magyar szokás szerint. Én szerintem érdemesebb lett volna egy társadalmi párbeszéd és utána a rollereseket törvénybe hozni. Mondom úgy, hogy egyébként engem is ütöttek el, tehát ehhez képest nekem is a másik oldalon lenne ugye a hely.

Na kezdem a rajzlom a folytatásban, és természetesen haladunk tovább, mindjárt mondok nektek időjárás előre jelzést is. Van pedig a Wait for Night. Közben egy Sulci barátom írta, hogy ő Gombánál van, illetve gondolom, hogy ott dolgozik, vagy arra felé vezet. In the light of the sun. Így mondani, lehajtónál van, Gombánál értem, illetve írta nekem, hogy M4 felé figyeltek, Szolnok felé teljes pályazárban tűzoltók, most oltják a kocsikat, tehát ott baleset történhetett. Óvatosan súlcsúr, neked is mondanám, de mindenkinek, hogyha lehet, akkor kerüljetek. Tehát még egyszer mondanám, M4 Szolnok felé teljes pályazár.

Kéne szépen időre és előre jelzés szerint túl nyomon derült, vagy felhőt nem marad az ég, de főleg éjszakon átmenetileg kérződött kevés gomoly felhő, csapadék nem lesz, az északi Dunántúlon déli délkeleti szél viszont megélénkül, máshogy gyenge vagy mérséket marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és bizony 39 fok közé esik, késő este sem nagyon meleg, illetve hát dehogy nem, hiszen 32 fok is előfordulhat, de 21 foknál nem lesz hűvösebb, tehát marad a hőkupola fölöttünk. Az orvos meteorológia jelzi, hogy pénteken és a következő napokban a fokozódó kánikula határozza meg a humán meteorológiai helyzetet, pont nem lesz térségünkben, fokozódhatnak a szív- és érrendszeri betegségekkel élők tünetei, vérnyomás ingadozás rosszul ér bizony fellépett, a Dunántúl északi felén és helyenként délen a megélénkülő szél fokozhatja a fejfájásos panaszokat, valamint inger rékenyebbé, nyugtalanabbá tehet minket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadékbevételre. Aztán közlekedés meteorológia, pénteken országszerte természetesen száraz útviszonyokra számíthatunk, napos időben mindenképpen legyen nálunk a napszemüveg, és ne felejtsük el, sose hagyjunk gyermeket, idősembert, illetve házi állatot tűző napon álló zárt járműben. Pollen jelentés, a parlagfű pollen szemei alacsony koncentrációban már több helyen megjelennek a levegőben, koncentrációjuk sütörtöktől a hőhullám megindulásával egyre több felé érheti el a tüneteket okozó közepes szintet. A csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepesen magas, alacsony koncentrációban viszont jelen van még a hás, a basz, szelíd gesztenye, a fenyőfélék, a ciprus, tiszafa félék pollenje, továbbá a látszálú allergének között a pázsitfő, az útifő, a lórom, a kenderfélék, a libatófélék és az elnyős virágzhatóak pollenje is. Ezért mindenféleképpen erre figyeljetek. Természetesen mondok majd közlekedési információkat bőven. Gordó és René Szolnember itt a Super DJ Rádióban, jön már is a Loco Loco.

És akkor Kozis Nándorónak külön szeretnék mondani hóhelyzetről jelentést. Hát műhó és hűhó található az ország nagyobb szinten, illetve sok helyen található még a gyümölcsös ital, illetve a héttörpétől a helyhó, ezzel tudunk szolgálni. Sajnos olyan halmazállapotú csapadék, amit te szeretnél, egyelőre nem várható, de lesz, neked szólunk először.

Gucnak akartam elmesélni a gombás viccet, ha már itt gombánál jár. Megy a bolond az erdőben, és talál egy gombát, ugye ez a vicc, és akkor mondja neki, hogy jé, gomba. Mondja neki a gomba, hogy nem vagyok ilyen akármilyen gomba, tőlem hálóhoz lehet kívánni. Azt mondja az egyik. Akkor elsőleg azt kívánom, hogy ne legyek bolond. Jaj, de hülye vagyok. Ha, mindjárt beszélok. Ó, tényleg mekkora hülye vagyok. Jé, gomba. Nagyjából ezt tudom a gombával elmondani, meg el tudom a gombát mutogatni, de azt nem látjátok a rádióba természetesen. Kaptak egy beverekszen, New Religion, viszont a folytatásban.

Magyar Kisasszonynak is kellemes szép napot kívánok, kitartást kívánok természetesen. Mindenkinek jó fülelést és persze túlélést ezen a kellemes, ám de igen, hőtől erős napon.

Na kérdezzük a közlekedési információk, tessék figyelni, 14-től a 39-kor érkeztek a legutolsó frissítések, és ebből szemezgetnék nektek teljes engedelmetekkel. Az erős terforgalom miatt tolódik az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldal a Komárom és Biatorbaj között, több helyen is, az átelet szakasz előtt a 69-es kilométernél Tata térségében, illetve a 48-os kilométernél Szárligetnél is kifejezetten lassan arra szól a kocsisor, aki teheti személyautóval továbbra is ugye válassza a belső átelet sávot, vagy kerüljön az egyes úton, ami egyébként mondanám mindenkinek egész jól járható. Erős a délutáni forgalom az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, az M1-es autópálya csomópontjától Martonvásárig szakaszosan tolódik a forgalom. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán portáltáblát telepítenek, jelenleg a 75-ös kilométernél a belső sávot lezárták, és közel 2 kilométeres tolódás alakul ki. A hőségriadó miatt a hétvégi kamionstop időtartalma az alábbiak szerint módosul. A holnapi nap folyamán 15 és este 10 óra közé, valamint vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben. Érdemes figyelni, hogy a Veszprém vármegyében a Balaton felvidéken tart már a hagyományosnak számító Művészetek Völgye Fesztivál. A rendezvény ideje alatt a 77-es főúton Kapolcs és Vigán Petent átkelési szakaszán a 27-es és 28-as kilométer között az erős gyalogos és járműforgalom miatt óvatosságra intenek mindenkire. Természetesen ez mindenre vonatkozik, hogy ma is figyeltek a hétvégi sofőrökre, szétányokra, csúnyafiúkra, boriszkára, kockasajta, kerekvilágra, mindenkire a közlekedésre. Mert hogyha tudjátok, hazavárnak mindenkit, meg persze oda is, ahova elindult. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek! Digi-digizünk egyet, mert végezik DJ Alhelmet!

pluszának is kellene segítségére, és most már mutatod, hogy a szép kis finom kis drága söröket, akkor mondanék egy kósma találatot természetesen. A bollózítról beszélünk, ami egészen Bencsik Zsolti Ruszám találata Angliába kell érte menni, egészen pontosan Newtonmaster Belfastra található. Azt mondanánk, hogy a Banderi után a balhoz Észak-Írország második legjelentősebb kisütemi főztéje. 2015-ben jöttek létre, és a Newton Ralph városában az egykori szalvasmarha telepen, ugye innen van a név, kezdtek el főzni. Ugye természetesen a Bull House East, az azt jelenti, ugye, hogy hát Bika háza nyugatra, egészen most hát északra. Na, szóval, a busszal könnyű itt a belvárosból, vagy akár jó 45 perces sétával, hát van ezzel embernek kedve. Egyedülálló könnyék amúgy sétában, több falfelirat is jelzi, hogy egy-két dolgot nem szabad árulni, antiszociális viselkedés nem tolerált, a könnyék pedig a UDA paramilitáris szervezet ellenőrzése alatt áll. Az üzenet símaszkos gépfegyveres férfiakkal van ábrázolva, hát nem túl bizalomgerjesztő, annál nagyobb a meglepetés, hogy eljutva a kocsmába szinte abszolút teltház fogad, nagy népszerűségnek örvend a fiatalok körében. Szerintem ez az egyedüli Kraft sörhely Belfastban, ahol mérnek harmad pintet is, ugye lehet kóstolgatni, és lehet kérni kóstoló sördeszkákat, 20 sör van csapon, aminek durván a fele saját, enni pedig helyben sütött kemencés pizzát lehet. Hát a fényképek is visszaadják ezt a hangot, ott tényleg nagyon-nagyon látszik, hogy azért itt van egy kis fegyelem, de ettől függetlenül szeretető, tiszta hely van, megfelelően kultúrát, moderát helyről beszélünk. Szóval Bencsik Zsolt ajánlás alapján én is bátran ajánlom nektek a Bullhoz, Eastern, Tumasben, Belfastban, Egyesült Királyságban. Ha tudjátok a mondást, ma is fogalmazzunk úgy, fogyasztatok felelősséggel, mert az fontos dolog. Na nem sokára mondok nektek Boris Kopot, itt pedig desérkezik Magyarország, hogy ide

annak én a kosokkal, az én itt a horoszkóp július 31-én, és kezdhetjük a kosokkal, ahogy említettem nektek. Hát kedves kos, lassíts egy kicsit kos, mert az elmúlt hetekben talán még a saját határaidat is figyelmen kívül hagytad. A halak hold arra kér, maradj csendben, rendet az érzéseidet, és gondold át mindazt, amit a július 29-i teli old óta átéltél. Bizony fontos ez, mikák. Gyakran te vagy az, akire mindenki számít, hogy váratlan telefonhívás, kedves üzenet, vagy spontán találkozás emlékeztethet arra, hogy nem kell mindig egy időt cipelni a terreket. Ez a nap visszaadott valamit abból a biztonságból, amelyet másoknak olyan természetesen nyújtasz. Ikrek! Az utóbbi időben olyan tempót diktálhatta magadnak, amelyet hosszú távon képtelenség fenntartani. Ne érezd rosszul magad, ha egy feladatot hétfőre hagy, vagy nemet mondasz egy újabb kérésre. A munkád nem szalad el, a pihenés viszont most elengedett szemben ahhoz, hogy augusztusban ismét frissen gondolkodhass. Rákok! A halakba érkező hold kellemesen lágy energiákat hoz számodra. Az elmúlt napok feszültsége után végre úgy érezheted, hogy kisimulnak körülötted a dolgok, és ismét meghallod a saját belső hangodat. Adj időt magadnak, tölts néhány nyugodt órát egyedül, és figyeld meg, milyen gondolat tér vissza újra, meg újra, meg újra, meg újra, meg újra. Oroszlán! Az oroszlán hava egyre magabiztosabbá, és nagyobbá tehet, ám a július utolsó napján érdemes egy kis időre kilépni a reflektor fényből. Ne akar folyamatosan szórakoztatni, bizonyítani vagy megfelelni, az igazi erőd most abból fakad, hogy csúnya maradsz szomagatozni akkor is, ha a csendesebb oldaladat fogja megmutatni. Szűz! Érzelmek és romantikus nap is várhatád egyben. A bolygó hatások segítenek kimondani azt, amit talán régóta magadba tartasz, a sebezhetőség nem gyengeség, hanem az őszinte kapcsolatok egyik alapja. Ha egyedülálló vagy, ne próbálj tökéletesnek látszani, éppen a valódi személyiséged vonzhat közelebb valakit. Mérleg! Idén megbocsátanod önmagadnak, a fogyó hód arra ösztönöz, hogy engedd el az önmagadban szemben táplált haragot, és ne büntess magad tovább egy régi hibáért. Tölts időt olyan tevékenységgel, amely megmutat, és beszélj magaddal legalább olyan együttérzően, ahogy egy jó barátoddal tennéd. Skorpió! Mostanában túl sok lehetett a kötelesség és túl kevés az önfeledett pillanat. Írj, rajzolj, főzz valami újat, hallgass zenét, vagy foglalkozz bármivel, ami nem csak a teljesítményről szól. Valami csak azért is értékes lett, mert örömes okoz neked. Nyilasok! Egy csendes, otthon töltött péntek este most többet adhat, mint bármilyen látványos program. Vedd fel a legkényelmesebb ruhádat, készíts valami finomat, és nézd meg azt a filmet vagy sorozatot, amelyre régóta nem jutott időd. Az augusztusi élmények nem maradnak el, bizony. Bakmit Boriszka! Ne ragaszkodj mindenáron az eredeti terveit, ez de jó. A halak a hold kiszámíthatatlanabb és szabadabb légköre elsőre bizonytalanná tehet, különösen akkor a szereted előre látni a nap minden részletét. Hát mondjuk én pont ilyen bizonytalan típus vagyok. Július 31-én azonban éppen egy változás, vagy nem mondott program nyithat meg előtted egy jobb lehetőséget, a rendszer és a fegyelem sokszor segít, de most a rugalmasság vért előre, engednek, hogy a nap másként alakuljon, mint képzelted. Vízöntő, a jegyedben járó teli hold után szükséged lehet egy kis visszavonulásra, az elmúlt napokban sok figyelem irányulhatott rád. Július utolsó napján még ne cselekedj elhamarkodottan, pihenj, figyeld meg az érzésedet, és hagyd, hogy az események tanulságai lassan helyükre kerüljenek benne. Szerintem máskor se döntsél elhamarkodottan, én azt gondolom. Végül, de nem utolsó sorban, a halakoszkopja mi szerint, bíz a megérzéseidben, mert olyan dolgokat is pontosan érzékeled, amelyekre mások még nem mondtak ki. Július nehéz utolsó hete után jogod van kipihenni, elvonulni, és úgy gondoskodni magadról, ahogyan arra valóban szükséged van. Írják a horoszkópba, és persze csak a jó fognak teljesülni, többivel nem kell vele foglalkozni, csak velem egészen 16 óráig. Mindenképpen ez itt a Boriszkóp utáni Bakelit, és a jó zenék, igyekszek mindenkinek kellemes délután okozni. Hallgassatok a Super DJ-t!

kéne szépen valaki fel az etikettet, valaki rosszul van tőle. Én az utóbbi közé tartozom ettől függetlenül, hát elkészült az úgymond nevezett balatoni strand etikett, hát nagyjából hasonló etikus szabályok készültek. Tartsuk tiszteletben a személyes teret, rögtön el kell mondani, hagyjuk meg a komfortzónát, hiszen a kölcsönös távolságtartás mindenkinek nyugodtabb légkörtelen. A strand nem privát fesztivál, tehát nyilván a hordozható hangszórókról beszélnek, a vízparton senki sem kíváncsi másokra játszani listára, egyébként ez nem igaz egyébként. Használjunk fülhallgatót és figyeljünk a hangerőre, hogy mindenki élvezhesse a nyugalmat. Nem tudom, hogy ez mennyire jó így, engem konkrétan kinyír azt, hogy a rohadt fesztivál helyett, oké, az se legyen, de a strandon tök csönd van. Régen azért mindig szólt a zene, mindig mindenhonnan lehetett hallani, akár a Rádió Danubius, akár milyen más zenélési lehetőséget, most meg csönd van, én nem szeretem ezt annyira. Figyeljünk a szélirányra, a törölközők és vizes fürdőruhák kilátása tipikus konfliktus forrás, ugye homoktól, víztől, senki sem szereti a lángosát, italát teleporolják, hát még nem is ott kell csinálni. Felejtsük el a napozóvágyfoglalást, és jó szokás egyébként el is, ugye, ha órákra elhagyjuk a standot, vigyük magunkkal a holmunkat, és adjuk át a helyet másoknak. Naptejezzünk, de okosan használjunk olyan napférő sprét, amelyel magunk is könnyedén elérjük a problémás területeket, tehát idegeneket megkérni nem túl ír, de most hát mondjuk el nem tudom képzelni, hogy oda megyek Rózsika néhez legyen kedves, mert a labdázásnak is persze megvan a helye. A labdajátékot lehetőleg csak kijelölő sportpályákon, vagy olyan üres partszakaszon játszunk, ha biztosan nem találunk el vele másokat, pedig szerintem az tök vicces. A víz mindenféleképpen, viszont ebben egyetértek, nem WC. Ne pisi kakia budi helyett a WC-be. Attól, hogy a víz nagy és folyamatosan mozog, mi nem lesz belőle illemhely. A Balaton és minden fürdői közös élményünk, használjuk a mosdókat, és tartsuk tiszteletben a többi fül. Hát, hogyha ezt el kell mondani, az baj lehet. Ugyanúgy mondjuk azt is, hogy hagyjunk tiszta strandot magunk után. A papír zsebkendők, palackok, étel maradékok és egyéb hulladékok nem csak zavaróak, de a környezetet is terhelik. Távadás előtt vigyük a kukába a szemetet. És ez is érdekes, bár ezzel megint valószínűleg én nem vagyok túl jó. A kacsa nem strand vendég, hát ne etessük a vízi madarakat, ugyanis árthat nekik a kenyér és a más emberi étel maradék nem megfelelő számukra, etetés pedig felboríthatja a természetes viselkedésüket, hagyjuk őket békén. Tehát ők jönnek oda basszus lejmolni. Na mindegy, vigyázzunk másokra a vízben, ez is fontos, ez tényleg igaz. A vízben is ugyanúgy érvényes, hogy figyeljünk egymásra, a játékosság mellett fontos, hogy mások pihenését és biztonságát is tiszteletben tartjuk, ne potozzunk másokat tenger nélkül. Engedély nélkül, hát abszolút. Kerüljük a tolakodó fényképedést, a bámulást és a mások külséletet, kellemetlen megjegyzéseket. Hát részeredményei vannak ebben sajnos. Hát a rémek gyerekek úgy van fölöltözve, hallod, mint egy ilyen kötözött csonka, arra nem mondjál semmit. Használjunk kijelölt dohányzóhelyeket, ugye? A dohányzók tartsák be a stand szabályait, és természetesen ez is fontos. De természetesen azért a legtöbb helyen szerintem a standon is az van, ami úgy általában mindenhova, amit otthon sem szeretnél, hogy vele csináljanak, azt ne csináld mással természetesen. És írja Kodis Nándor úr, hogy a pukizással mi a helyzet, hogy azt el lehet nyomni. Hát erre mit mondjak, ha te szereted, hogyha orrod alá pukiznak, akkor azt kell mondjam, hogy hát akkor lehet, de én azért azt gondolom, hogy óvatosba jó, tehát inkább bízd a szélre, csak másfele fújjon. Mint hogy szerencsétlen vadkacsának se lehet elmondani, hogy az órad előtt szarjon bele akkorát a vízbe, hogy lehessen hallani, ahogy csóppal, ugye Meli? Szóval igazából ilyenek. Ilyesmi vannak kupival is. Jamaikai Nándi, szervusz Nándi úr, köszönjük szépen! Jamaika egyébként is tudjuk, hogy a jamaikai

megszokott, hogy a pumok is sokan ismerik, és a németül pumok különleg szokszok őt ejteni. Van ilyen ló, gyerekek, az is durva, a világ legkisebb lova, óriási egyéniség. Pumok névre hallgat, első pillanatásra inkább tűnik plusz figurának, mint lónak. A németországi pumok azonban nem játék, hivatalosan is ő a világ legalacsonyabb élő hím lova, hiszen mindösszesen 52,6 cm a paci. A miniatűr Shetlandi póni a Guinness rekordok könyvébe is bekerült, de gazdája szerint számára a hírnévnél sokkal fontosabb, hogy nap mint nap mosoly csaljon az emberek arcára. Egy ismerőse ajánlott a Karolának a kis póni telepes munkára, ő pedig kíváncsiságból elment megnézni, és bizony akkor még nagyon picika volt, 47 cm magas, alig ért el a 20 kilót. A Shetlandi póni egyébként eleve vagy a kisebb testű lófajták közé tartozik, a miniatűr változatok magassága azonban általában is 71-79 cm között mozog. Bumokról még el is sokkal kisebb, gazdája szerint ez nem tudatos tenyésztés eredményezte. Az extrém kis termet sok esetben komoly csontfejlődési problémákkal járhat, pumukkal azonban szerencsére kivétel. Ez különösen fontos, hiszen sok hasonló méretű ló állkapocs izületi vagy gerinc problémákkal küzd. A Guinness rekord után pumukkal valóságos híresség vált, apró méretének köszönhetően még az utazás sem okoz, gazdája autójában is elfér kényelmesen, hát nem csodálom, sőt néha talicskában viszik egyik helyről a másikra kis pónit, ami csak tovább erősíti a rajongók mosolyát. Terápiás lóként rendszeres látogat idős otthonokat, iskolákat, hospice intézményeket és fogyatékkal élőket segítő központokat. A gazdája szerint különösen szereti a gyerekeket, egyébként pomokül ugyanúgy szereti a jutalompalatokat, a répát és az almát, a szabad idejét pedig a fram többi lovával tölti. Hát pomokülnek és a gazdájának jó egészséget. Remélem ő is legalább annyi mosolyt okoz, mint amennyire én is igyekszednek egészen most 14 óráig. És jön Kevin Harris a folytatásban, jön a dal, pedig a Lil és The Pressure.

Még óviskolomban mondtak ezt a nagyon csúnya dolgot, hogy Oszkár, talán Oszkár, hogy így megváltoztál, de természetesen ez nem igaz, hiszen az Oszkárokat ünnepeljük a névnapjuk szerint. Nagyon boldogot, kedves Oszik, Oszi bácsik, Oszkárok és természetesen Oszkárkák is, mindenféleképpen. Az Oszkár egyébként vagy észak-germán eredetű jelentése jó dárda, vagy lehet írkert eredetű jelentése szarvast kedvelő. Vannak másodlagos érdekes névnapok is. Ignácia Bató, de a Ignác Kázmér Fábius, az lenni Borbé Fábius, és Kermán névnap is van ma. Holnap majd a Bogik, a Boglárkák ünnepelhetnek névnapok szerint, és boldog névnapot mindenkinek, akinek ezeket a névnapokat hozzák, és persze nagyon boldog szülcsönapsit mindenkinek, akinek van.

Kérdezik a 177 éve, valószínűsítve tőleg ezen a napon haltak Petőfi Sándor, ugye a segesvári csatába kapott a mellébe egy dzsihád. 140 éve Bayernben a Wagner ünnepi játékok alatt haltak e napon Liszt Ferenc zeneszerző, aztán 61 éve született egy Joan Kathleen Rowling, egy J.K. Rowling angol írónő, ugye ő a Harry Potter regényének fantasztikus szerzőnője, 117 éve született Halasi Olivér kétszeres olimpiai bajnok, vízilabdázó, úszó sportoló, 113 éve Selmezbányán megszületett kosári domokos történelem tudósunk, 112 éve született Louis de Finet, francia komikus színész, ugye, neked bemutatni.

105 éve született Báki Zsuzsa Jászai-Mari Díjas színésznőnk, 104 éves Szlovákiában befejezte működését az utolsó magyar főiskola, a Kassai Jog Akadémia, 103 éve született Stephanie Kolek, amerikai feltalálónő, neki köszönhetjük a kernel anyagot és a golyóálló mellények megalkotójaként is ismertes ő, valamint 94 éve Hódmezővásárhelyen született Antal Imre, Erkel Ferenc Díjas zongoraművész, újságíró, műsorvezető, riporter, a Szeszélyes Rokot hadd külön említsem, egy fantasztikus, zseniális intelligencia volt, aki sajnos eléggé csúnya véget ért.

kis műsorismertetés, a holnapi nap folyamán szintén találkozhatok majd velem, de előtt egy 18 órától Kukori bácsi jön majd ma, illetve 20 órától Simon váltja őt. Én most hallgatom a Super DJ rádiót a mai nap folyamán. Egy persze minden időben viszont fantasztikus zenék mellett igyekszünk szebbé és jobbá tenni a nehezebb napokat is, hát meg a könnyűeket.

Rádió Klub Mixében Jennifer Lopez érkezik a Libidabbal, és természetesen Lándonak is üzenem, hogy óvatosan, kis vizinnel, meg ilyenekkel a szemgyulladást is, hogyha előtted a szemed, akkor inkább többet pihentesed, mert később rosszabb lesz. Mondom énnek, igen, sokat ül a gép előtt általánosságban, úgyhogy csak ésszel és csak nyugodtan. Látom, vannak itt mindenféle függvények, axolanatikus ábrák is ilyenek, úgyhogy csak finoman. Azért ne felejtsük el, péntek van, még a fűsenő.

Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, a Boriskát hallottatok az elmúlt két órában. Köszönöm, velem tartottatok, tegyétek ezt így legközelebb is. További kellemes és jó rádióhallgatást kívánok mindannyiatoknak. Ez volt a mai Balkelit. Szávasztok, jó hétvégét!

Maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket, itt a szuper.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neve.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenék kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.

Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. És mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták az is.

0: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek, míg meg nem halnak.
1: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélni.

Szeretettel köszöntök mindenkit határon, innen határon túl, ott is, ahol a kis kutaparkú malasztúr. Érezzétek jól magatokat, kellemes fülelést ebben a kegyetlen meleg időben, de hát itt a nyár.

Köszöntöm a már bejelentkezőket, itt van velem kedves kollégám DJ Surci. Remélem otthon vagy és nem úton, kellemes fülelést kívánok. A Greenwich-i idő szerint jöttem be, kikérem magamnak, tegyenek a kopaszok közé. Szervusz kedves Robikám, csók a családnak, remélem mindenki odahaza van. Kellemes hűs szobában is kellemes fülelést mindenkinek. És itt vannak velünk a Viberesek, itt van kedves Izsa család. Csodás este felét kívánunk neked, kedves Kukkori bácsi Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az Izsa család jelen már várunk. Csodásan szép este felét kívánunk mindenkinek, és kérlek, csürjed csavajad nékünk a jó muzsikákat. És itt van velünk Házi, üdvözlet a hallgatóknak, szép kora estét Kukkori úr, jó szórakozást minden hallgatónak. Viszont kívánom kedves Házi, ölelésem mindannyiatoknak, ez pedig már Josh és Jutta. Kellemes fülelést mindenkinek.

velünk Laci bácsi is, aki tegnap itt fog kajálni, ma nem főz, de nem mondta el, hogy mi volt tegnap. Ez a szabadság téri fene, gyerek. Egészségedre.

Laci bácsi is üdvözli a szupereseket, és hát hol van Encsike? Hát én azt nem tudhatom, Laci bácsi. Na jó, van, akkor megyünk tovább, nem sokára egy kicsikét külföldi vizekre elvezünk, bár elég sekély a víz, lehet, hogy lábon hamarabb kijárnánk. A zumba következik majd, one

És mindjárt érkezik a négyes vágányra a vonat, és érkezik egy csodálatos magyar dalocska, Zöld az erdő. Itt a Super DJ Rádióban. A Kukori bácsi próbál meg szórakoztatni benneteket egészen 20 óráig. 20 órától DJ Simon jön hozzátok remek műsorával. Érdemes továbbra is a Super DJ Rádiót hallgatni.

0: És már is hazai vizekre elvezünk, szóljon Jani Csák Veca!
1: Taxi!

a Super DJ Rágyos Stalin volt egy úriember, aki azt kérte, hogyha adásban leszek, akkor adjam le Zoltán Erikától a Szerelemre Születtem, és hogy mondjam be a település nevét, ahonnan kérte, de megmondom őszintén, elfelejtettem. Hát kérem, jelentkezz, ha itt vagy. Mert a kis promó után Zoltán Erika és Peti Ryan következik itt a Super DJ Rádióban, és elnézést kérem.

Elegyétek, hogy a rágyunknak van Viber száma is, 0670459595. Nyugodtan hívjátok a műsorvezetőket, hisz nagyon szeretik, és nyugodtan tájékoztatjátok őket is, hát nyugodtan üzenhettek is.

És hát Laci bácsi folyamatosan duruzsol itt a fülembe, de Laci bácsi, azt még mindig nem írtad meg, hogy mi a mai kaja. Igaz, hogy a tegnapi, de tegnapi csináltál, azt sem mondtad. Köszönjük szépen!

És hát bejelentkezett a Viberen, kedves Bagyesz. Szia Kukori bácsi! Bagyesz a hegesztő jelen csorbásról, üdv mindenkinek, aki a legjobb rádiót és a legjobb műsorvezetőket választotta. Kitartást tőm mindenkinek ebben a nagy melegben. Jézus már mekkora hőfokot mutat. Hát neked kitartást, és hát itt van velünk Mihalovics József is. Szia Gábor, gyors beköszönés. Családi összejövetel van. Hát üdvözlöm a családot, és érezzétek jól magatokat. Itt van velünk Kencsike, megérkezett. Szia, kedves Kukori bácsi! Júj, majdnem lecsúsztam rólad. Nem is láttam, hogy leszel, de jó, hogy végre itt van és fülelek. Csodás szép estét kívánok mindenkinek, szeretettel. Puszcsika, Encsike!

következő dallal ismét külföldre megyünk, kijelentem, hogy megyünk, Wingfield következik majd. És kedves Mihalovics József, csak annyit mondanék, hogyha a következő magyar dalt megvárnád, az a mikorosztályunk, és hát bizony-bizony, szép dolog emlékezni. Majd figyelj, de most egy Wingfield következik, a Sexy Eyes.

valaki elárulta, hogy mit főzött tegnap. Sajtos tésztát. Hát azt még én is meg tudom csinálni. Hát, Laci bácsi, nagyon-nagyon laza vagy.

És megérkezett Csörgő Zsolt, Zsolca. Hello, kukoribá, hideg zúgyan, után ki lehet bírni. Hát igen, igen, egy-két percig, de utána már más fog folyni rólad, nem a hideg víz. Kellemes fülelés, Zsolca.

megérkezett a Viber, kedves Rózsa Imre is, és egy gyönyörű fotót csinált mindenféle sült finomságokról, sült csirkecomb, csirkemell, és minden mi kell. Jó étvágyat majd hozzá!

És akkor most egy kis nagyon nosztalgia. Biztos vagyok benne, hogy sokaknak kellemes emlékek fognak feltódulni a következő dalra. Csak annyit mondok, mint a mókus fenn a fán.

és már is következik a Westlife, és egy üzenetet kell átadnom Encsike üzeni Laci bácsinak. Kérlek, add át CBS üzlődözettem Laci bácsinak, és üzenem neki, ma leköröztem, akkor a Michelin csillag az enyém. Ebben a melegben nem egyszerű ám sütni, főzni. Hát jó, rendben, csokkolom.

Szeretettel üdvözöllek, kedves barátom, Klingon, jó ülelést kívánok, és akkor most szóljon a Queen Bee, itt a Super DJ Rádióban.

és megérkezett Lovász Károly, József is a Viberre, tiszteltem Kukori bácsi, szép péntek délutánt kívánok, és jó adást, köszönöm szépen, néked pedig kellemes fülelést, és hogy örülök, hogy itt vagy, remélem,

Ébresztünk, szóljon a VM, itt a Super DJ Rádióban. És csak jelzem, már csak egy órát kell kibírnotok velem. 20 órától pedig érkezik hozzátok DJ Simon remek műsorával. Érdemes továbbra is a Super DJ Rádióban.

Tavályban kedves Mazsi, szép délutánt és szuper adást kívánok néked, Kukori bácsi. Kicsit megkésve, de itt vagyok. Na most felvonulás volt állunk, hát szuper. Remélem, jól éreztétek magatokat, kedves. Kellemes fülelést és szép hétvégét, kedves szuperek.

Most pedig egy olyan magyar együttes következik, ami nem gyártott nagyon sok slágert, igazából csak ezt. Rólad szól az élet, szóljon a Remix!

Igen, kedves Isa István is írja, hogy ott is nagyon meleg van, csak a jó sör üdít. Hát egészségetekre! Nem sokára majd jön egy hozzávaló csodálatos dalocska. Ó, hát igen, igen. Szemed gyönyörket köttető pohárból iszol az egészségedre.

Most egy nagyon kellemes kis country zene következik, és utána lesz majd a péntek is a dal. A kedves sárga buborékos nedűhöz. Itt a szuper.

És most ismét emlékeket ébresztünk egy nagyon kedvenc együttesem, a Status Quo következik, bár egy kicsikét feldolgozva.

Hát kedves hallgatóim, nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok és kibírtátok ezt a két órát. Higgyétek el, én elszórakoztatni szerettelek volna benneteket, bízom benne, hogy egy kicsikét sikerült. Köszönöm, hogy itt voltatok velem a határon, innen határon túl, ott is, ahol a kis kurtafalkú malasztúr, mert bizony már csak a búcsúzódalom maradt hátra, Dániel Figelgőtől elmegyek, kívánok mindenkinek nagyon szép hétvégét, tartalmasat, érezzétek jól magatokat, ha tehetitek, pancsoljatok, és igyatok nagyon sok folyadékot, és fogadjátok szeretettel kedves kollégámat, DJ Simon, nagy szeretettel, ha tehetitek, hallgassátok a Super DJ Rádiót. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, csodálatos hétvégét, és köszönöm mindenkinek a kellemes szavakat, legyen csodás mindenkinek, sziasztok!

0: and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go.
1: Vagy éppenséggel, csodálatosan szép, na még egyszer, csodálatosan szép, gyönyörű péntek estét kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádion, ez már a Private Night DJ Simonnal, a szokásos péntek esti fura zenével jön megint a Simon, azaz én, egészen 10 óra, 2 percig fog pörögni a Private Night, és hát az van, hogy majdnem mondtam, hogy eltelt egy hét, de hát eltelt majdnem egy nap, és már megint itt vagyok, megint én vagyok, lehet azt mondani, hozom és továbbra is pörgetem tovább az All Day I Dream lemezeit, a lemezgyűjtemény, ami ugye a 85. lemeznél fejeződött be 2 héttel ezelőtt, Tim Kelly és a Mangrove EP-ről az A1-es és 2-est már meghallgattuk, megyünk tovább a B-oldallal. Jön a B-oldal, vagy éppen már pörög a B-oldal 1-es, a Beyond the Depth. És hát minden második lemez ugye a Bondage Records lesz. Tehát az egyik lemezjátszón az All Day I Dream, a másik lemezjátszón pedig a Bondage Records lemezei fognak pörögni. Plusz 36 70 45 95, ez még mindig a Viberünk, ide lehet nekem írogatni, úgy ahogy azt Kukori bácsinak is megtettétek, láttam ám az öregnek, bőven ontottátok a szöveget. Na hát ugye nekem is meg lehet tenni. És ezúttal Kukori bácsinak szeretném megköszönni ezt a csodálatos 2 órát. Sajnálatos módon lemaradtam róla,

Na nézzük, kukolcsuk le kicsit a Viber, még itt a kiállás van, azt írja, hogy itt van velem a pálcika ember, a kedvenc figurám, tudjátok. Azt írja, szia, DJ Simon, ne jó hallani a hangod megint, hatalmas, szuper pénteki adott. Az előbb hallottad, miről beszél? Semmi vonatozás, oh yeah, sőt, semmi kacsatánc, ez is biztos. Esetleg egy Zoltán Erika lehet beugrik, de lehet, hogy nem. Itt van velünk Encsike, írja, hogy hello, hello, szia drága DJ Simon, sziasztok, szuper kagylózók, csodás, hűvös estét kívánok neked, és minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak jó kagylózást mindenkinek, már nagyon vártalak, és a bugó hangulat, jó adás neked, és sok-sok kagylózó füleskét. Puszcsika, Encsike, boom, hello Encsi, jó kagylózást neked is.

Tiszteletem, Hódémre úr, azt írja tiszteletem. Itt teszünk végig, hiányoztál, örülünk neked. Köszönöm, Imre, tegnap már bekapcsolódtam mondhatni újra az étterbe. És hát itt vagyok megint. Tegnap egy kicsit zúzdáztunk itt. Nem csodáztunk, zúzdáztunk itt a Szuperen este 8-tól. Jó volt, lehet azt mondani. Én nekem legalábbis tetszett. Itt velük is a István, az is a család férfi tagja, azt írja, gyönyörű szép estét kívánunk neked, néked, kedves DJ Simon, Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből, az is a család jelen, nagyon örülünk neked, oda neki, hadd szóljanak azok a fincsi muzsikák, és oh yeah, na meg persze, hogy abba kezdődik, vagy folytatódik, igaz? Hello is a család, jó kagylózás nektek is, itt van velünk Lovász Károly, József is Kárcsi barátom, bekapcsolódott, azt írja, hello DJ Simon, hello kedves barátom, itt vagyok és kagylózok, és mint mindig, melóból, oh yeah. Hát ja, oh yeah.

itt van, amit már hallhatunk, Mihail Popovicu. A román fene gyerek, a Home album remixe érkezik, és itt van az első zene róla, a Triumph. Lehet, hogy ezt már hallgattuk a múltkor, de most meghallgatjuk meg, mert jó, mert egy kis ilyen kis deep techno, de nagyon fincsi. Szóval jön a Triumph. Mihail Popovicutól. 2018,

nézzük tovább a Viber-t, hamar lezongolázunk, de hát külditek az üzeneteteket, és ez olyan jó érzés, higgyétek el nekem. Azt mondja, hogy itt van önünk Házi is, aki azt írja, üdv a hallgatóknak, szép estét Simon, jó volt téged személyesen látni, beszélgetni, és semmit meg nem bánni. Told meg a mai estét, na már látod, bel is bakisztam, tessék. Told meg a mai estét, mint a Pista az asszony testét, harcoljon mostantól a zene, leszek végig, egye fene. Köszönöm Házi, jó kagylózást. Mondanám, hogy csókoltatom Ritát, de csókold meg Ritát akkor helyettem is. Itt velünk Kosztrup Gábor. Azt ilyen jó estét, jó kagylózást, jó ütemeket. Azért olyan lesz, mint Izzy annak idején a... Hirtelen akartam mondani, hogy telesportot vezette. Jó estét, jó szurkolást. Ugye mi kövösnek azt szoktuk mondani, hogy jó reggelt, jó szutykolást, de hát hülye hangzik. Szia Gábor. Jó kagylózás neked is. Itt vagyunk Szabados Melinda. Hello! Szia Simi, Simon, kicsit kagylózom, jó adást. Szia Melinda, tudom, hogy ezek a kedvenc zenéd, úgyhogy tudom, hogy csak rövid lesz a hallgatózás, de addig is élvezd a zenét. Ezt is zenének nevezik egyébként.

velünk, Kolozsi Imre is. Annyit ér, hogy nagyon szép estét, nagyon szép péntek estét, örülök, hogy újra itt együtt, Tomi. Hiányoztál a múlt héten, más menet volt, de örülök, hogy végre folyt köv. Azaz, a jól megszokott fincsi zenéket hozod, bár távol áll tőlem a megszokás, de azért jó, hogy mindig számíthatok rád, sajnos a bulin nem tudta megjelenni, amit sajnálok, de majd jövőre fix. Na igen, semmit előre tudod. Utólag megbánod, most is tudom, hogy megbántad, de nem baj. Jövőre nem érjük. Azt mondja, hogy itt van önök, hetero barátom Zoli is. Azt írja nekem, hogy jó adást kívánunk a utóoktatók. Bazsinak nem szóltam egyszer sem, hogy igen? Nem. Bazsinak nem. Azt mondja, jó adást kívánunk autók.

Tóth Émi már írja, hogy ezt két hete hallgattuk, de soha nem lehet elég. Így van, meg szerintem ez úgy nagyjából harmadszor szól ez a zene, pontosan ez a zene itt a Super DJ-n, úgyhogy szerintem annyira nem lehet unalmas. Egy kis átvezető, kis house-os izé téma. De jó lesz a következő, és érkezik Dim Kelly, és megint a Mangrove EP-ről jön az utolsó zene, ami 2022. decemberében jelent meg, a Les Folks.

most az van, hogy ugye Magyarországon járt a Tomi, találkozott a legjobb barátjával, aki lehet mondani, hogy megtanította, vagy éppen el tudta lesni tőle a vinilen való lemez pörgetés fordjait, és kaptam tőle egy dupla lemezt. Úgyhogy jönni fog majd egy olyan adás megint csak, ahol hát nem a berlini orkesztra, de orkesztával karöltve Pitong, mint DJ, tudjátok, az ibizai csávó. Egy orkesztával még nem olvastam el egyébként, hogy mi, hogy van a lemezem, de feldolgozott nagyon sok, rengeteg fincsi ibizai zenét. A Bazsi oda volt értem. 26-szor fel kellett rakni ugyanazt a lemezt, amikor ott voltam nála. Úgyhogy lesz megint egy ilyen adás. Nencsikének tetszik az autós oktató, bá, ez jó, ugye? Hát, pirosnál figyelni kell a zöldet is, a zöldé meg a pirosat, hogy átvált. Főleg, ha meleg.

paparizzo zenéket. A Home Remix-es lemező jön a Tentacle Operated egy Kiko Major remixben 2018 márciusából. Fincsi lesz ez is. Oh yeah!

tapatogjunk tovább a következő All The Dream lemezre, ami az 86-os volt, egészen pontosan 2022 decemberében jelent meg. Lee Bridge és a Lost Desert jóoltából jön a Les Voyeurs de la Nuit. Biztos, hogy nem jól mondtam ki, de valami francia izé ez. És hát lehet azt mondani, hogy ez az eleve szóljon Bazsi barátomnak, ugyanis ha lefordítjuk a Les Voyeurs de la Nuit, akkor a franciából annyit tesz nekem, hogy mit is írt itt a minden tudó? Az éjszakai kukkolók.

kiszúrja a távol létemet. Volt-e panaszkodó szemrehányó nyűzítés? Hát az van, hogy minden este, ugye az XM-nél volt ez alatt az egy hét alatt. Hát igen, minden este 6 órakor úgy kiüt az erkélyre, és akkor várta apukát, hogy hazajöjjön. Hát ez van. Egyébként, amikor hazajöttem, azért nem volt az, amit tudjátok a filmekben, vagy mit tudom én, a videókban látja, hogy felugrik a hajat fel tetejére, és akkor szétnyal a kutya. Nem, ő ilyen finom úri hölgy. Oda jött hozzám, és nagyon örült nekem, kaptam nagyon sok puszit. Puszit. Mindig ez a sok puszi. De kaptam sok puszikát. Sofi lánytól. És persze örült nekem, ahogy az kell, meg ahogy azt mindig teszi igazából. De semmi extra. Kolozsiminek bejön az este. Azt így, ha van zene ismét itt péntek este. Nagyon komoly. Én köszönöm, Imikém. Erre rákontrázik Kosszú Gábor is, és emeli a tétet. Azt írja, ezek a zenék, Istenem, a legjobb BPM. Most el kell, hogy mondjam, hogy és még fel is van gyorsítva. Jó, nem nagyon, de igen.

férfi az ilyen zenéket szereti. Ilyenkor mindig ezeknél a stílusnál, vagy ennél is, inkább úgy mondom, hogy péntek este mindig itt van, és mindig olyan jókat alszik erre a zenékre, hogy az valami bődület most is úgy jár a lába, valamit álmodik. Imádja!

Na jó kis deep techno után pörögjünk vissza egy kis progressive house, vagy éppen kis vidámságot keltő organikus house-hoz, lehet azt mondani. A Leverage és a Lost Desert még mindig ugyanaz az album, az All Day I Dream 86-os lemeze. Jön a B-oldal 1. Az a címe, How You May Never Leave.

Na, aztán Bazsi is megszólalt végre, azt mondja, hogy itt van. Ír a Viberen, szia svéd, itt vagyok és hallgatok ismét. Igaz, itt is voltam. Ismét szeretném megköszönni, hogy megtisztelted szerény hajlékom a jelenléteddel. Szuppa csapatnak, bulizunk egy jót ma is. Szia Bazsi, hello. Én köszönöm inkább, hogy én tisztelhettelek meg, vagy hogyan van? Én köszönöm, hogy meghívtál magadhoz, és tényleg. Hát lehet csúnyát mondani, baszott jól éreztem magam nálad. Szerintem ezt sosem fogom elfelejteni. Főleg az, hogy egyszerre 9 lyuknak adtunk igazat. Megadtuk a módját, Bazsikám, mind a 9 lyuknak. Igaz, hogy csak egyet tömtük ketten. De... Jaj. De megnéztük a tankot is. És a legjobb az egészben egyébként a Madár Klinika, vagy a Madár Kórház Hortobágyon. Nekem az vitte a pálmát. Mindent elmondtak a sasok magukról, a gólyákkal együtt. Na megláttuk ugye, ami Kőszegi Gabi barátunkat is többféle formában.

sosem felejtem el, lehet azt mondani. Azt mondja, hogy Kosszoló Gábor, érdekem, erre nem muszáj válaszolni. Ja. Ez a hangzás nagyon hasonlít a miskolci Liquid Limbs nevű együttes dallamaira. Lehet, most így nekem azok nem ugranak be, mondom őszintén. Biztos, hogy ismerem, meg hallottam már őket, de valahogy passz. Ilyen utolszó, vagy ilyen végső szó lehet azt mondani Kolozsémitől, hogy nagyon nehéz normális nőt találni. Hát ez így, ahogy van, ráadásul olyan, amiknek 9

találtam, de hát ez lesz a következő Bondage lemez, ami a Bondage Playing, vagyis Bondage Games Part 4, a negyedik kötözős játékok, lehet azt mondani. 2018. januárban jelent meg ez a kis, hát lehet azt mondani, hogy összegző lemez a 2018 évről, lehet azt mondani így előre. Itt van az első zene, Sasha Dive, a német DJ zenéje. Bones to the Zap, vagyis valami ilyesmi. Akkor pörögjünk fel egy picit, de csak kicsit.

Na nézzük Kolozsimi reakcióját, azt mondja, hát vagy nagyon csak elbolondítod, és szex. Mert mint jánykorukba, ugye ebbe a korban, aki magányos, nem csak arra utazunk, valljuk be, egy kicsit olyan csajosan gondolkodunk, ez lehet néha a baj, rámenősnek kell lenni. Én nem tudok ebből beleszólni, nem tudom, hogy mi van ráír most rá. Én nem értek, én ilyen dolgokhoz nem szoktam csajozni.

napot tudjunk tovább. Itt a következő Lee Burridge és a Lost Desert zene. Jön a B2. I'm here with you. Csak itt, csak veled megpörgetjük ezt is. Oh yeah, csak a szuper.

És amely egyszer 9 óra elmúlt, akkor ismételten szeretnék üdvözölni mindenkit itt a Super DJ Rádion, ez itt a Private Night DJ Simonnal, azaz velem egészen 10 óra 2 percig. Azt hiszem, lehet, hogy kicsit tovább csordul majd az adás, de 10 óra a megengedett, lehet azt mondani. Aztán lehet, hogy jövök majd vasárnap is, de ez még a jövő titka, jövő héten meg még mindig szabadságom vagyok. Oh yeah!

Azt mondtad, jössz. Vagy valami ilyesmi. Kolozs Émi most már annyit hívott, hogy átváltott ilyen német angolra. Nem olvasom föl, mert nem tudom. De jól hangzik, Émiként. Csak így tovább. Ez gyakorolt szerintem.

Itt a nagy igazság, Kosszúb Gábortól azt mondja, hogy számomra nagyon fontos a minőségi zene. A zenén, mikor kikapcsolódok kb. Amit szoktál pörgetni, a plusz-minusz 10%, viszont ha összejövök a cimborákkal, azok ittosan a kultúra legmélyét, a hordó legalját kapvirgálják, ilyen döndi duók. Kejfej anyámas irodba, plusz fincigány, plusz akácos út, meg a társai. Most is magányomban hallgatlak. És minden.

december 20-a jön az All Day I Dream 87-es lemezem, ami egy válogatás lemez, itt az Audal 1-es jön, Laila Benitez és a Fizzy Pop című nóta. Éneklős, éneklős, oh yeah, figyelj, éneklős, house deep house.

Kolozs Émia, a kérdést nem értem, azt mondja, hogy nem téged a zeneszerkesztés. Engem a zeneszerkesztés annyira nem. Nem igazán érdekel. Én inkább DJ vagyok, mint legyen mondjuk, hogy a producer.

Pazsinak üzenném, hogy mindjárt halljam, közben szedi a paprikát, jó van. Ugye abból a szalonnából már csak a fele van meg, csak mondom. Hú, basz, már bocsánat, de nem bántam meg, hogy elhoztam, lehet azt mondani.

Még december jön a Buenos Aires-i az argentin csávó Marcos Gary, azaz Chocho vagy Cocho, de éppen Chocho-nak is lehetne nevezni. A zenének címe A Nerves of Love. Hát ez is egy ilyen kis fincsi zene.

Ugye tegnap lenyomtam az egyik olyan szettet, amit oda vittem Jakab szállásra, és nem került adásba. Igazából kettőt. A brutálisat. De van még ilyen a tarsolyban, úgyhogy azt tudom mondani, hogy amikor üzenek neked, gyere és kagylóz, jönnek majd a jó zenék, amit oda szántam, és meg lehetett volna teljes mértékben örülni, vagy örülni.

az ilyen Pasi fia éppen teker. Kettóta 1420 kilométer teker csak le úgy simán. Hát jó van. Fiatal még, lehet azt mondani, bírja a tekerést. Azért az minden elismerésem. Oh yeah.

Hold Émi azt üzeni Bazsinak, hogy nagyon nagy respekt és hogy nagyon jó nyerekbe lenni. Na most elmondom neked, hogy 15 éves a srác. A múltkor 6. helyen ért be. De csak azért, mert mondhatni feladta a versenyt, mármint azért, hogy a többieket tudja segíteni. Hát igen, tényleg hatalmas respekt a csávónak.

22. december. És ha még itt van a hetero barátom, akkor neki küldeném Al Russo és a Strange Begins. Vagy Bangs. Nem mindegy.

Audrey azt írja, hogy mi hobbi bringások vagyunk, de minden embertársamnak kívánom, tekerjen, mosolyogjon. Hát ezt a füveseknek is lehet mondani igazából, tekerj, mosolyogjon, oh yeah!

Következő lemezre. Az eredeti verzió 2018-ban jelent meg, majd úgy elfogyott, hogy utca neki, senki nem kapott belőle, lehet azt mondani. Aztán úgy gondoltam, a Bandage Music, hogy 2020 március 1-én, akkor kidobja még egyszer ezt a lemezt. Újra az MTFO, a román csapat érkezik az Esperanza EP-vel, és itt van mindjárt az első zene. Erről gyönyörű szép, hát lehet azt mondani, hogy ilyen türkiz, de zöld, vagy ilyen nagyon szép zöld a lemez. Első zenéje, az album névadó dala, az Esperanza. Figyelj, fincsi lesz.

szóval egy nagyon limited edition, azt mondják erre, a lemezpörög éppen 200 darabot adtak ki világszerte, mármint az újra nyomásból, az eredetit nem tudom, az nincs is meg.

Közben Bagoly kollégától kaptam egy képet. Hát nem készül adásra, hogy kinéz. Éppen egy sört szeretget magához, magába, és azt írja nekem, hogy egészségedre, Mr. Oh yeah! Nem tudom, hogy hallasz-e, Gabikám, de

Digital, mármint az előadó. A zene meg, hát lehet, hogy rólam szól. Arról szól, hogy little things, kis dolgok.

Mondom azt is, hogy Bagoly doktornak küldöm Bartos Erikát. Értettem, átadtam. És a István önti, ez nagyon fincsi. Hogy még egyszer, ez nagyon fincsi muzsikákkal tele műsor. Egy szóval ilyen... Oh yeah. Így van István. Én is így gondolom.

házi küldött ilyen házi dolgot. És hogy egészségére minden DJ és szervező tagnak. Vagy valami ilyesmi. Imádás van házi. Kedves egészségedre.

És így, ahogy Ode Imi írja, hogy ez már minimál. Így van, és még nem, no. Hát nem. 2018-ban még nem mondták erről stílusra, hogy no. Valamikor 2022 környékén kezdték el a minimálokat no verzióba dobálni. Bár ez is hamis állítás, mert már 2018-ban már volt egy no korszak igazából, amit ugye new-nak nevezünk.

és inkább ilyen kis house-os görbülete van, és ezért nem lehet azt mondani rá, hogy no. Mint hogy a következő zenére sem fogjuk azt mondani, hogy no. Még mindig maradunk a deep house, vagy éppen progressive house-nál. Jön és érkezik itt a következő zene az Aldi I Dream 87-es lemezéről, a C1-es, lehet azt mondani így, tehát a második lemez, Oldal 1-esen, így a C1, jön a Double Touch és a Flowers on Monday, és az igazság az

És hát az van, hogy én ezzel a dallal szeretném megköszönni mindenkinek, aki ma este itt velem tartott a Super DJ Rádion. Ez volt a Private Night DJ Simonnal, azaz velem. És hát velem legközelebb, ami biztos, hogy hát nem biztos, hogy lehet, hogy ezért, meg úgy lehet, hogy jövök vasárnap. Azt tudom mondani nektek, hogy akik még itt vagytok, figyeljétek a Facebookos oldalunkat, illetve nálam a csoportot. Mert aki bent van, az úgyis tudja, hogy mikor fogok érkezni a szuperre. Szóval köszi még egyszer mindenkinek. Jövök majd, ígérem. Fincsi zenékkel, ahogy szoktam. A zene természetesen végigpörög, ahogy az szokott lenni. Aztán jövő hét pénteken visszarakjuk ugyanezt a lemezt, mert még van itt bőven olyan, amit le lehet róla pörgetni. Na, befogtam. Élvezzük a zenét. Csácsúvicsel, sziasztok! Oh yeah!

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez?
1: A Super DJ Rádió.
3: Station that plays the most music.
4: It's all about the music.
5: What's going on, people? This is...

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emlékeket itt a szüben.

0: Hát hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.
2: In a world of consciousness, where dreams do exist.